Ragashtat Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator mozitaratan al, amazikolar cembe magavar, magamagama var. Ne tenebrek fel megit sarum uccitaram farat so egirige nem kerek fel nem megeker atsom tovar.

Ragashta Tatlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitan kol magatulan kol una kozatnek is, damost zarum mai fator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Netene bredek fel, megit sarum uccitaram, farat soe girigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab